Savi, szerintem a világban, hol a kényelm az úr, a harc már önmagában is üdvösséget volt.